folyosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

0: alkalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke. Ma a mentőket ünnepeljük. Egyre súlyosabb az asszály idehaza. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Már hivatalos Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke. A kormányfő tegnap tette le esküjét, miután megválasztotta a frissen megalakult parlament. Úgy fogalmazott, új fejezet nyílik Magyarország történetében, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az ülésen a képviselők is esküt tettek, és megválasztották az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest. A Tisza kormány 16 minisztériumból áll, a parlamentben 141 fővel van jelen, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 képviselővel. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csaknem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Asszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
2: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene víz visszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
1: Több helyen változik a közlekedés ma Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. Több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma is sok napsütés vár ránk, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és a nyugati tájakon. Délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol az ég is megdörrenhet. A déli szél élénk, erős lehet, napközben 23 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére 13 fokig hűl le a levegő. Holnap már megérkezik a csapadék, záporok, zivatarok, viharok várhatók, a szél is sokfelé lehet erős, viharos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Gyors lehet a kormányalapítás, bővült a DAP, nyári ruhákat ellenőriznek a fogyasztóvédők. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tisza párt. Az új országgyűlés tegnap alakult meg, Magyar Péter is letette az esküjét. A miniszterjelöltek parlamenti meghallgatásait ma és holnap tartják, így az új kabinet akár már kedden megkezdheti a munkát. A bejelentett névsor alapján a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerül, a pénzügyi tárcát Kármán András vezeti, míg a gazdasági és energetikai minisztérium irányítását Kapitány István kapja meg. Az egészségügyi tárca élére Hegedűs Zsoltot, a honvédelmi minisztérium vezetésére pedig Ruszin Szendi Romulus jelölték. A Tisza párt célja, hogy az új országgyűlés megalakulása után minél gyorsabban felálljon a teljes kormányzati struktúra. Bővült a DAP, mostantól online is igényelhető a jövedelemigazolás és az úgynevezett nullás adóigazolás, amelyekre több állami támogatás és hitel igényléséhez is szükség lehet. A dokumentumokat például a fix 3%-os lakáshitelhez, a babaváró kölcsönhöz vagy a családi otthonteremtési kedvezményhez kérhetik az ügyfelek. A szolgáltatás jelenleg kizárólag a digitális állampolgár weboldalon érhető el, a mobil alkalmazásban egyelőre nem használható. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések célja, hogy kiderüljön, a boltokban kapható ruhák megfelelnek-e az előírásoknak, és a címkén szereplő információk valóban helytállóak-e, mondta a rádiónknak Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok két területre terjednek ki, ennek pedig indoka, hogy a tavalyi évben a 120 vizsgált termék közül 22 bukott meg a laboratóriumi teszteken, tehát amikor félrevezetőek voltak az anyagösszetételre vonatkozó információ. A laboratóriumi vizsgálatok másik fontos területe a formaldehid jelenlétének ellenőrzése. Ez a vegyület ugyanis hozzájárul a termékek kedvező tulajdonságaihoz, ugyanakkor egészségügyi kockázatot is jelenthet.
1: Megvan az idei Balaton fagyia. Egy Balaton Mária fürdői fagylalt mester különleges édessége nyerte el a címet. A Balaton Noir Fantázia nevű fagylalt fő alapanyagai a csokoládé maláta, a szilvaszósz és a rum. A győztes édességet hamarosan több Balatonparti cukrászdában is megkóstolhatjuk. Igazi tavaszias időre készülhetünk ma is. Sok napsütésben lehet még részünk, bár a délután második felétől felhők lehetnek az égen, a Dunántúlon egy-egy zápor sem kizárt. 25 fok körül alakulnak a csúcsértékek, holnap már nagyobb záporok, zivatarok, viharok érkeznek erős széllel, de a 26 fokos maximumok maradnak. Keddre hűl a levegő a jelenlegi előrejelzések szerint, akkor már csak 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok minden korán kelőnek. Ez itt a vasárnapi Rock reggel, engem pedig Dandó Ádinak hívnak. Május 10-e van, a pontos idő 6 óra 8 perc, a névnapjukat pedig ma a paszkálok ünneplik. Isten éltesse őket sokáig. Nálunk pedig a szokásos módon a legjobb rockzenék szólnak majd. Nem sokára érkezik a Rage Against the Machine, itt lesz az AC/DC, és évfordulót ünnepel a Twisted Sister is. De előttük most jöjjön a P-Mobile és a 2 forintos dal.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, 6 óra 21 perc van, és nem más ünnepli ma a 66. születésnapját, mint Bono Vox, a YouTube ikonikus frontembere. Isten éltesse őt sokáig, köszöntsük fel őt a következő klasszikussal, ez a Desire.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke. Ma a mentőket ünnepeljük. Egyre súlyosabb az asszály idehaza. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Már hivatalos Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke. A kormányfő tegnap tette le esküjét, miután megválasztotta a frissen megalakult parlament. Úgy fogalmazott, új fejezet nyílik Magyarország történetében, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az ülésen a képviselők is esküt tettek, és megválasztották az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest. A Tisza kormány 16 minisztériumból áll, a parlamentben 141 fővel van jelen, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 képviselővel. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napi alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csaknem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Asszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
2: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
1: Több helyen változik a közlekedés ma Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. Több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma is sok napsütés vár ránk, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és a nyugati tájakon. Délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol az ég is megdörrenhet. A déli estél élénk, erős lehet, napközben 23 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek. Késő estére 13 fokig hűl le a levegő. Holnap már megérkezik a csapadék, záporok, zivatarok, viharok várhatók, a szél is sokfelé lehet erős, viharos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 3:47 van, és éppen ma van 42 éve, hogy megjelent a Twisted Sister Stay Hungry című nagylemeze. A 80-as évek heavy metaljának korszakalkotó korongja az egyik volt azon albumok között, amelyek az MTV segítségével a mainstreambe juttatták, és sikeresebbé tették a műfajt, mint valaha. Az anyagon ugyanis olyan klasszikusok kaptak helyet, mint a We're Not Gonna Take It, vagy a most következő I Wanna Rock.

FM, az igazi rock klasszikusok a 60-as évekből. You know she comes around.

0: Rock FM.
1: A folytatásban Elvis Presley egyik ikonikus filmbetét dalának feldolgozásával érkezik három texasi úriember. Jön az Easy Top és a Viva Las Vegas.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Gyors lehet a kormányalapítás, bővült a DAP, nyári ruhákat ellenőriznek a fogyasztóvédők. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tisza párt. Az új országgyűlés tegnap alakult meg, Magyar Péter is letette az esküjét. A miniszterjelöltek parlamenti meghallgatásait ma és holnap tartják, így az új kabinet akár már kedden megkezdheti a munkát. A bejelentett névsor alapján a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerül, a pénzügyi tárcát Kármán András vezeti, míg a gazdasági és energetikai minisztérium irányítását Kapitány István kapja meg. Az egészségügyi tárca élére Hegedűs Zsoltot, a honvédelmi minisztérium vezetésére pedig Ruszin Szendi Romulus jelölték. A Tisza párt célja, hogy az új országgyűlés megalakulása után minél gyorsabban felálljon a teljes kormányzati struktúra. Bővült a DAP, mostantól online is igényelhető a jövedelem igazolás és az úgynevezett nullás adóigazolás, amelyekre több állami támogatás és hitel igényléséhez is szükség lehet. A dokumentumokat például a fix 3%-os lakáshitelhez, a babaváró kölcsönhöz vagy a családi otthonteremtési kedvezményhez kérhetik az ügyfelek. A szolgáltatás jelenleg kizárólag a digitális állampolgár weboldalon érhető el, a mobil alkalmazásban egyelőre nem használható. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések célja, hogy kiderüljön, a boltokban kapható ruhák megfelelnek-e az előírásoknak, és a címkén szereplő információk valóban helytállóak-e. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A vizsgálatok két területre terjednek ki, ennek pedig indoka, hogy a tavalyi évben a 120 vizsgált termék közül 22 bukott meg a laboratóriumi teszteken, tehát amikor félrevezetőek voltak az anyagösszetételre vonatkozó információk. A laboratóriumi vizsgálatok másik fontos területe a formaldehid jelenlétének ellenőrzése. Ez a vegyület ugyanis hozzájárul a termékek kedvező tulajdonságaihoz, ugyanakkor egészségügyi kockázatot is jelenthet.
2: Megvan az idei Balaton fagyja. Egy Balaton Mária fürdői fagylalt mester különleges édessége nyerte el a címet. A Balaton Noir Fantázia nevű fagylalt fő alapanyagai a csokoládé maláta, a szilvaszósz és a rum. A győztes édességet hamarosan több Balaton parti cukrászdában is megkóstolhatjuk. Igazi tavaszias időre készülhetünk ma is. Sok napsütésben lehet még részünk, bár a délután második felétől felhők lehetnek az égen, a Dunántúlon egy-egy zápor sem kizárt. 25 fok körül alakulnak a csúcsértékek, holnap már nagyobb záporok, zivatarok, viharok érkeznek erős széllel, de a 26 fokos maximumok maradnak. Kedre hűl a levegő a jelenlegi előrejelzések szerint, akkor már csak 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A

103.9 Rock FM. 5 perccel járunk 7:30 előtt, és idén lesz 70 éves Varga Miklós. Ebből pedig 50-et már a pályán töltött. Így az énekes a dupla jubileumot egy különleges, egész életművét átölelő koncerttel ünnepli majd meg. A dátum november 21-e, a helyszín pedig az Erkel Színház lesz. Az este különleges vendégei között ott lesz majd többek közt Viki Dágyula, Kalapács József, Nagy Feró, Pataki Attila, Rudán Joe vagy éppen Takács Tamás, de színpadra lép az egykori VM Band is. És most nálunk is ők következnek. Ez az Őrült Lány.

0: Rock FM. A folytatásban érkeznek a heavy metal istenei azzal a dalukkal, ami meghozta számukra az amerikai áttörést. Jön a Judas Priest és a You've Got Another Thing Coming.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Letette esküjét Magyar Péter, a Szentkirályi ellen vizsgálódott a GVH, megvan a Balaton fagyija. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében. Így fogalmazott Magyar Péter, miután letette esküjét tegnap délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg azt a nemzet igényli. Az ülésen esküt tettek a képviselők, az országgyűlés elnökének pedig Forsthoffer Ágnest választották. A Tisza kormány 16 minisztériumból áll, a parlamentben 141 fővel van jelen, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 képviselővel. Lezárult a Szentkirályi elleni eljárás. A gazdasági versenyhivatal elfogadta a vállalat kommunikációs vállalásait, miután az bebizonyította, hogy a termékeik legalább 25%-ban újrahasznosított anyagból készültek. A vizsgálat 2 évvel ezelőtt indult a zöld állítások miatt. Azt sejtették, hogy a palackok nincsenek káros hatással a környezetünkre. Lógyógyászati termékeket vizsgáltak a Supermenta programban. A készítmények többsége megfelelt az előírásoknak, de néhány esetben hibákat is találtak. Lehetőleg csak Magyarországon forgalmazott és ellenőrzött termékeket használjunk. Ezt javasolja Kulcsár Gábor, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állatgyógyászati termékek országos szakmai főtanácsadója.
3: Regenerációra szolgálnak, erős igénybevételt követően izom-izületi sérülések kezelésének a támogatására. Ezek közül került be 16 a jelenlegi Supermentába. Az engedélyezett készítmények mindegyike megfelelt. Volt azonban 3 olyan készítmény, amelyet a boltok polcain találtunk, nem rendelkezett Mébik engedélyével. Volt 2 készítmény, amelyet külföldi internetes oldalról rendeltünk. Ezek idegen nyelvű csomagolásban magyar használat utasítás nélkül érkeztek, ami a nem megfelelt kategóriába került.
2: Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Érszög település közelében bukkant fel egy fiatal egyed. A túrázókat óvatosságra intik. Igazi tavaszias időre készülhetünk ma is. Sok napsütésben lehet még részünk, bár a délután második felétől felhők lehetnek az égen. A Dunántúlon egy-egy zápor sem kizárt. 25 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Holnap már nagyobb záporok, zivatarok, viharok érkeznek erős széllel, de a 26 fokos maximumok maradnak. Keddre hűl a levegő a jelenlegi előrejelzések szerint, akkor már csak 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók, folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 8 perccel járunk 8 óra előtt, és a tegnapi napon volt 58 éve, hogy megjelent a Steppenwolf Born to be Wild című kislemeze. Következzen hát most nálunk is minden motoros himnusza. Itt a 103.9 Rock FM.

0: 93.9 Rock FM.
1: A következő óránkat a Bon Jovi 1988-as listavezető dala nyitja, ami annak idején a New Jersey című lemez előfutára volt. Jön a Bad Medicine.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Megalakult az új országgyűlés, a mentők napja van ma. Félmaraton miatt változik a közlekedés. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Már hivatalos Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke. A kormányfő tegnap tette le esküjét, miután megválasztotta a frissen megalakult parlament. Úgy fogalmazott, új fejezet nyílik Magyarország történetében, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az ülésen a képviselők is esküt tettek, és megválasztották az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest. A Tisza kormány 16 minisztériumból áll, a parlamentben 141 fővel van jelen, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 képviselővel. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csaknem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Asszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
2: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
1: Több helyen változik a közlekedés ma Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. Több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma is sok napsütés vár ránk, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és a nyugati tájakon. Délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol az ég is megdörrenhet. A déli szél élénk, erős lehet, napközben 23 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek. Késő estére 13 fokig hűl le a levegő. Holnap már megérkezik a csapadék, záporok, zivatarok, viharok várhatók, a szél is sokfelé lehet erős, viharos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. 1981. május 12-én történt, hogy Meatloafnak több mint 1 millió dollár tartozása halmozódott fel, ezért kénytelen volt csődöt jelenteni. És hát sajnos az évtized fennmaradó része sem volt túl kegyes hozzá, 1994-ben viszont a következő dallal mindent vitt. Ez az I Would Do Anything For Love, But I Won't Do That.

0: Rock FM.
1: Ha létezik olyan gitárriff, amit 0-tól 100 éves korig mindenki ismer, akkor az egész biztos a hírek után hangzik el. Jön az AC/DC és a Highway to Hell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Roham tempóban alakít kormányt a Tisza párt, bővült a DAP, új területen vizsgálódnak a fogyasztóvédők. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tisza párt. Az új országgyűlés tegnap alakult meg, Magyar Péter is letette az esküjét. A miniszterjelöltek parlamenti meghallgatásait ma és holnap tartják, így az új kabinet akár már kedden megkezdheti a munkát. A bejelentett névsor alapján a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerül, a pénzügyi tárcát Kármán András vezeti, míg a gazdasági és energetikai minisztérium irányítását Kapitány István kapja meg. Az egészségügyi tárca élére Hegedűs Zsoltot, a honvédelmi minisztérium vezetésére pedig Ruszin Szendi Romulust jelölték. A Tisza párt célja, hogy az új országgyűlés megalakulása után minél gyorsabban felálljon a teljes kormányzati struktúra. Bővült a DAP, mostantól online is igényelhető a jövedelemigazolás és az úgynevezett nullás adóigazolás, amelyekre több állami támogatás és hitel igényléséhez is szükség lehet. A dokumentumokat például a fix 3%-os lakáshitelhez, a babaváró kölcsönhöz vagy a családi otthonteremtési kedvezményhez kérhetik az ügyfelek. A szolgáltatás jelenleg kizárólag a digitális állampolgár weboldalon érhető el, a mobil alkalmazásban egyelőre nem használható. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések célja, hogy kiderüljön, a boltokban kapható ruhák megfelelnek-e az előírásoknak, és a címkén szereplő információk valóban helytállóak-e, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A vizsgálatok két területre terjednek ki, ennek pedig indoka, hogy a tavalyi évben a 120 vizsgált termék közül 22 bukott meg a laboratóriumi teszteken, tehát amikor félrevezetőek voltak az anyag összetétele vonatkozó információ. A laboratóriumi vizsgálatok másik fontos területe a formaldehid jelenlétének ellenőrzése. Ez a vegyület ugyanis hozzájárul a termékek kedvező tulajdonságaihoz, ugyanakkor egészségügyi kockázatot is jelenthet.
2: Megvan az idei Balaton fagyia. Egy Balaton Mária fürdői fagylalt mester különleges édessége nyerte el a címet. A Balaton Noir Fantázia nevű fagylalt fő alapanyagai a csokoládé maláta, a szilvaszósz és a rum. A győztes édességet hamarosan több Balaton parti cukrászdában is megkóstolhatjuk. Igazi tavaszias időre készülhetünk ma is. Sok napsütésben lehet még részünk, bár a délután második felétől felhők lehetnek az égen, a Dunántúlon egy-egy zápor sem kizárt. 25 fok körül alakulnak a csúcsértékek, holnap már nagyobb záporok, zivatarok, viharok érkeznek erős széllel, de a 26 fokos maximumok maradnak. Keddre hűl a levegő a jelenlegi előrejelzések szerint, akkor már csak 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. És hát óriási hír érkezett a thrash metal műfaj hívei számára. Ugyanis a nagy négyes New Yorki képviselője, a legendás Anthrax június 1-én ismét Budapesten koncertezik. Scott Ianék a Barba Negrában csapnak majd a húrok közé, és azt hiszem ennél nem is kívánhatnánk jobb nyári indító bulit. Most azonban nálunk zúznak. Ez a Madhouse. Itt a 103.9 Rock FM-en.

0: Rock FM.
1: A következő óránk a The Cult szerintem legjobban sikerült lemezének egyik legnagyobb slágerével indul. A Sonic Temple című albumról szól hamarosan a Fire Woman.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Letette esküjét Magyarország új miniszterelnöke. Megválasztották a Balaton fagyját. Napos időnk lesz ma. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében. Így fogalmazott Magyar Péter, miután letette esküjét tegnap délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg azt a nemzet igényli. Az ülésen esküdtettek a képviselők, az országgyűlés elnökének pedig Forsthoffer Ágnest választották. A Tisza kormány 16 minisztériumból áll, a parlamentben 141 fővel van jelen, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 képviselővel. Lezárult a Szent Királyi elleni eljárás. A gazdasági versenyhivatal elfogadta a vállalat kommunikációs vállalásait, miután az bebizonyította, hogy a termékeik legalább 25%-ban újrahasznosított anyagból készültek. A vizsgálat 2 évvel ezelőtt indult a zöld állítások miatt. Azt sejtették, hogy a palackok nincsenek káros hatással a környezetünkre. Lógyógyászati termékeket vizsgáltak a Supermenta programban. A készítmények többsége megfelelt az előírásoknak, de néhány esetben hibákat is találtak. Lehetőleg csak Magyarországon forgalmazott és ellenőrzött termékeket használjunk. Ezt javasolja Kulcsár Gábor, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állatgyógyászati termékek országos szakmai főtanácsadója.
4: Regenerációra szolgálnak, erős igénybevételt követően izom-izületi sérülések kezelésének a támogatására. Ezek közül került be 16 a jelenlegi Supermentába. Az engedélyezett készítmények mindegyike megfelelt. Volt azonban 3 olyan készítmény, amelyet a boltok polcain találtunk, nem rendelkezett Mébics engedélyével. Volt 2 készítmény, amelyet külföldi internetes oldalról rendeltünk. Ezek idegen nyelvű csomagolásban magyar használat utasítás nélkül érkeztek, ami a nem megfelelt kategóriába került.
3: Medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Érszök település közelében bukkant fel egy fiatal egyed. A túrázókat óvatosságra intik. Igazi tavaszias időre készülhetünk ma is. Sok napsütésben lehet még részünk, bár a délután második felétől felhők lehetnek az égen. A Dunántúlon egy-egy zápor sem kizárt. 25 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Holnap már nagyobb záporok, zivatarok, viharok érkeznek erős széllel, de a 26 fokos maximumok maradnak. Keddre hűl a levegő a jelenlegi előrejelzések szerint, akkor már csak 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt a Hétvégi Rock reggel vasárnapi kiadása, a mikrofon mögött pedig Dandó Ádit halljátok. 9 óra után ez itt már a második félidő, amiben a kezdőrúgást a The Cult végezte el. Nem sokára itt lesz velünk a Europe, jön a Slayer, és érkezik a Journey is. Most pedig a 60-as évek pszichedelikus rock korszakából csendül fel a Jefferson Airplane és a Somebody to Love. When the

103.9 Rock FM. Május 7-én lett 67 éves Steve Stevens, a 80-as évek egyik legfantasztikusabb gitárosa, akit elsősorban Billy Idol mellől ismer a nagy közönség, de az ő interpretálásában hallhatjuk a Top Gun témáját. Ő játszik Vince Neil első szóló lemezén, valamint Michael Jackson Dirty Diana című dalában is. Isten éltesse őt nagyon sokáig utólag is. Mi most az egyik leghíresebb szerzeményével köszöntjük fel. Jöjjön Billy Idol és a Rebel Yell.

Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. És ugye tudjátok, hogy nem csak FM-en, de online is hallgathatóak vagyunk, méghozzá a www.rockradio.hu oldalon. És ne felejtsétek Viber és SMS számunkat sem, ez a 0620-999-1039. Most pedig az Ossziánnal megyünk tovább. Ez a Rock Katonái.

0: Rock FM. A következő órát Brian, Andy, Steve és Mick nyitja, vagyis jön a Sweet és a Ballroom Blitz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
1: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Letette esküjét tegnap Magyar Péter. A száj sújtja hazánk nagy részét. Változott ma a közlekedés. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Már hivatalos Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnöke. A kormányfő tegnap tette le esküjét, miután megválasztotta a frissen megalakult parlament. Úgy fogalmazott, új fejezet nyílik Magyarország történetében, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az ülésen a képviselők is esküt tettek, és megválasztották az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest. A Tisza kormány 16 minisztériumból áll, a parlamentben 141 fővel van jelen, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 képviselővel. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csaknem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. A száj sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
4: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
3: Több helyen változik a közlekedés ma Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. Több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma is sok napsütés vár ránk, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és a nyugati tájakon. Délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol az ég is megdörrenhet. A déli estél élénk, erős lehet, napközben 23 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére 13 fokig hűl le a levegő. Holnap már megérkezik a csapadék, záporok, zivatarok, viharok várhatók, a szél is sokfelé lehet erős, viharos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Csoda szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Engem Dandó Ádinak hívnak, ez pedig 10 óra után is a hétvégi rock reggel. Egymás után jönnek majd a legnagyobb nevek, érkezik ugyanis a Metallica, itt lesz az Omen, és énekel majd Alice Cooper is. Előttük pedig szóljon az Iron Maiden és a 2 Minutes to Midnight.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 1965. május 3-án született, vagyis múlt vasárnap lett volna 61 éves Bódi László, vagy ahogy mindenki ismerte, Cipő. A Republik ikonikus énekese 2013-ban hagyott itt bennünket. Felejthetetlen slágerei azonban örökre velünk maradnak. Például most következő, ez a 67-es út.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. És 3 évvel azután, hogy előző koncertjük sajnos meghiúsult, végre Budapesten koncertezik a Hollywood Vampires. Az Aerosmith-es Joe Perry, Johnny Depp, Tommy Henriksen és Alice Cooper szupergrupja szeptember 8-án lép majd fel a Budapest Sport Arénában. De addig is most Alice Cooper mester következik. Ez a Hey Stupid!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, meseszép délelőttöt kívánok, sziasztok! 11 óra után a mikrofonnál még mindig Dandó Ádit halljátok. Zseniális rock dolog jönnek a finishben is. Itt lesz ugyanis a Soundgarden, például a Led Zeppelin, és zenél majd a Bon Jovi is. Ez pedig az Edda és a száguldás fényes vágyakon.

103.9 Rock FM. Most pedig folytassuk azzal a P-Mobillal, akik június 19-én ismét Budapesten koncerteznek. Ráadásul nem is akárki, hanem az ős P-Box társaságában. A helyszíne Stenk lesz, de Lóriék most nálunk muzsikálnak. Ez a Menj tovább!

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. És nincs más hátra, mint hogy megköszönjem az egész hétvégi figyelmeteket. Eddig tartott ugyanis a vasárnapi rock reggel. Most Lamancse Krisztián érkezik a Rock Lexikonnal, délután 2-kor pedig jön Schubert Krisztián, és vele tölthetitek el a nap fennmaradó részét. Én legközelebb jövő szombat reggel támadok. Addig is minden jót nektek. Az elmúlt 6 órában Dandó Ádi volt a mikrofon mögött. Én most az Alice in Chains-szel búcsúzom. Ez a Dan Bones.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rocklexikon. Két óra zenei időutazás. Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A Rocklexikon első órájában a nevek, The Verve, Kispál és a Porsz, Soul Asylum, a Stone Temple Pilots, a Crash Test Dummies, vagy a Blind Melon, Ákosról nem is beszélve a magyar előadók közül. Ha valaki figyelmesen hallgatta a listát, akkor már is tudja, hogy csak 90-es évek Rocklexikon speciális különkiadás ebben a két órában. Klamancsek Krisztián vagyok, a felsorolás persze megint nem teljes, és kezdjük Dolores O'Riordannel, illetve a csapatával, a Cranberries-zel, akik a semmiből jöttek 1993-ban, ekkor már tombol, majdnem tombol az alternatív rockláz. Azt szokták mondani, hogy ha a 60-as évek a beat rock, a 70-es évek a klasszikus rock, a 80-as évek a populáris rock, akkor a 90-es évek csak az alternatív rock korszak lehet. Na de ahány előadó, annyi féle is lehet az alternatív rock. Talán Dolores-szel csinálta a Cranberries a legjobban, mert hogy a populáris rockot keverték az alternatívval. Ez lett belőle. Az ír csapat legnagyobb slágere egyébként a 90-es évek közepén a Protest Song, vagyis a tiltakozó dal lett, a Zombie, de amivel a karrier kezdődött, azzal kezdődik a mai speciális rock lexikon is. A dal, a Linger.

Lovasi András és Tóth Zoltán József a zeneszerzők között, ebből Lovasi András az ének hang is, a csapat a Kispál és a Borz, a jól ismert sláger az Emese, 1998 egyik legnagyobb magyar slágere, és a Rock Lexikonban a mai alkalommal csupa-csupa 90-es évek, vagyis 90-es évek rock, és ez a Rock Lexikon speciális kiadása. Csak az első hármas blokkon vagyunk túl az első órában, középen a The Verve és a Drugs Don't Work, vagyis a drogok egyáltalán nem működnek. Mennyire igaza volt ebben Richard Ashcroftnak, aki a dalszövegíró zeneszerző volt, és a Verve alapítója, később szóló karriert kezdett, de előtte olyan slágereket csináltak, mint a Keserédes Szimfónia, a Bittersweet Symphony, és nem utolsó sorban az angol listavezető Drugs Don't Work 1997-ből. A sort pedig a The Cranberries-zel kezdtem, Dolores évek óta nincs már közöttünk, alapítója, énekhangja és zeneszerzője, dalszövegírója volt a csapatnak, teljes ír nevén Dolores O'Riordan, és 1992-ben írta a Lingert, világsláger lett egy évvel később. Klamoncse Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, a mai adás speciális, ebben a két órában csak 90-es évek rockzenéi és az alternatív rock korszak tombolása. Mint ahogy a Soul Asylum és a Runaway Train, az évszám ebben az esetben is 1993, később jelképe, jelmondata, csengő hangja és fű dallama lett ez az elveszett gyerekeknek, az összes tévé és rádió műsornak, mert a szökevényvonat pont erről szól, Soul Asylum és a Runaway Train.

7 óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

93.9 Rock FM és benne a Rock Lexikon. A mai alkalommal a speciális kiadás ebben a két órában a 90-es évek rock slágerei, mint például a Crash Test Dummies. 1993-ban jönnek, látnak és győznek, és még 94-ben is siker ez a könnyen megjegyezhető című dal. Csupa M betű, de minimum az énekes nagyon mély hangja, ahogy ezt az egész dalt előadják. Azt hiszem erre szokták mondani, hogy van benne valami. Crash Test Dummies és az Stone Temple Pilots még megelőzőleg. Ezekkel a dalokkal bőven majdnem a 90-es évek közepénél járunk. Addigra már a Nirvana learatja a babérokat, és az alternatív rock tombol abban a bizonyos évtizedben. Olyan daloknak köszönhetően, mint a Stone Temple Pilots és az Interstate Love Song, vagy a Soul Asylum és a Runaway Train ebben a hármas blokkban. A folytatás sem kevesebb, mert hogy a Weezer 1992-ben alakul Los Angelesben, bevallottan amerikai rockbanda, 2001-ig tart a munkásság, miközben a Geffen Records 1993-ban a szárnyai alá veszi őket, és olyanok jelennek meg tőlük, mint a Buddy Holly, vagy a Say It Isn't So és a Sweeter Song. Ezek közül a legnagyobb siker a Buddy Holly.

Kossuth Díjas magyar dalszerző az elmúlt percekben, zeneszerző, költő, Ákos néven énekes, előadó művész, a magyar zenei élet egyik meghatározó előadója, az egykori Bonanza Banzai együttes énekese, szövegírója, zeneszerzője, majd szólistaként is népszerű és termékeny előadó a 90-es évektől napjainkig, sőt, a 90-es években Magyarország legnépszerűbb férfi énekese. Eredeti nevén Kovács Ákos. Az elmúlt percekben a Hello, ekkor még a Sony kiadó gondozásában. 1993-at írunk. Ákos nagyon hasonló, óriási sikerű felvételei ezekben az években az Indián tánc vagy a Dúdolni halkan. Blind Melon még megelőzőleg egy nagyon érdekes dal, az amerikai rockrádiók imádták, és ez is az alternatív rock tomboló korszakához tartozik. Az évszám ebben az esetben is 93, a Blind Melon egyetlen óriási amerikai listás sikere, no meg persze nemzetközi sikere is, a No Rain és a mostani hármas blokk legelején a Weezer és a Buddy Holly. Alternatív rock minden mennyiségben a 90-es évekből a mai rocklexikon egyébként is speciális ebben a két órában. A folytatásban a Pearl Jam a 90-es évek végéről. Nem csak a Jeremy-vel arattak óriási sikert, hanem a Last Kiss-szel is. De igazából bármit megjelentettek, mindig óriási figyelem övezte, pláne azért, mert egy idő után nem adtak interjút senkinek, az MTV játszotta a dalokhoz tartozó videóklippeket, a koncerteken persze felléptek még, de volt, hogy egy koncertszervezőt is bepereltek, mert az elkezdte árusítani a jegyeket a koncertjükre a tudtuk nélkül. Így is lehet. Épp ezért, vagy ennek ellenére eladtak 44 millió lemezt világszerte. Íme a Pearl Jam és a Last Kiss.

0: 103.9 Rock FM.
1: Ezt a hölgyet úgy hívják, hogy Linda Perry. Ő az énekhang, és ő a dalszövegíró, zeneszerző is. Egyébként is rendkívül sikeres dalszövegíró és zeneszerző volt. A 90-es években plusz csúcsra járatta a saját csapatát, a Fornan Blancot is. 1993-ban nem volt slágerlista enélkül, a dal nélkül. Ez a What's Up. És ha már a kiemelkedő alkotásoknál tartunk, 90-es évek közepe MTV videódíjas a Soundgarden és a Black Hole Sun jöttek, láttak, győztek egyetlen egy dallal, de mindent leütöttek. A Soundgarden egyébként washingtoni illetőségű csapat volt, és a 90-es évek közepén teli találat volt a dal, mert hogy ebben a műsorban már rengetegszer említettem, tombol az alternatív rock korszak. Ennek egyik jeles képviselője szintén a Pearl Jam, akik nem csak a Jeremy-vel ütötték ki a biztosítékot, és adtak el belőle több millió lemezt, hanem a Last Kiss-szel is, ha csak a kislemez sikerekről beszélünk. A Pearl Jam egyébként az összes lemezét 44 milliónál is több darabban, illetve példányban értékesítette. A Last Kiss egyébként már a 90-es évek végéhez tartozik. És az első órának lassan-lassan vége, de az első órát hamarosan követi a második majd. Vorpix és a Monte Carlo be kell, hogy férjen még az első órába. Eszenyi Péter és Balázs Bence szerzeménye már a csapat neve is kiveri a biztosítékot, hiszen nem is lehet egészen pontosan lefordítani, mi a Vorpix harci disznók akarnak lenni. A leghíresebb sláger refrénje azonban mindent visz. Megnyerem, vagy megveszem, de innen, hogyha kell, csak elveszem. Illetve Cartier az óra, Yves Saint Laurent ing, két árbócos jaktom, az öböl kék vizén ring, Monte Carlo mellett a múlt szivarfüstbe vész, mikor 180-nal hajnalban hazafelé mész.
2: Június 14 este.

0: 103.9 Rock FM.
1: És a speciális Rock Lexikon első óráját most követi a második, hiszen hamarosan a 90-es évek újabb gyöngyszemei a második órában. Alternatív rock, populáris rock, modern rock, és ez mind-mind benne van ebben a bizonyos két órában. Jön Lenny Kravitz! És az abszolút number one a 90-es évek elejéről Red Hot Chili Peppers.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A második óra tervezett tartalma Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge tongcsapda még a nevek között. Goo Goo Dolls, Double Play vagy a Green Day, az Oasis, Nirvana és a magyarok közül a kimaradhatatlan Üllői úti Fuck, ahogy az első órában is kimaradhatatlan volt a Vorpix és a Monte Carlo. Klamancsek Krisztián vagyok, a mai alkalommal a Rock Lexikon speciális, ezek a 90-es évek rockzenéi, az alternatív rock korszak tombolása ebben az évtizedben. És a második óra kezdéseként Lenny Kravitz, aki 1993-ban sem bízta a véletlenre, hiszen Európában akkorát ütött a bemutatkozó slágere, mint ahogy két évvel korábban 1991-ben az It Ain't Over Till It's Over az Amerikai Egyesült Államokban. Lenny 1993-ban azt játssza és énekli, hogy Are You Gonna Go My Way?

Lexikon. Klavancsek Krisztiánnal. 2 óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

0: 1039 Rock FM.
1: És a Rock Lexikon mai speciális különkiadása a 90-es évek nagyszerű slágereivel. Egyszerű vagy nagyszerű, a Tankcsapda ezt sosem akarta eldönteni, szerintem a rajongók sem. Lukács Laci megírta 1995-ben az Egyszerű dalt, minden idők egyik legjobbja. Egyébként a Tankcsapdától, persze ezzel párhuzamosan még legalább 5-6-ot fel lehet sorolni. Most már évtizedeken keresztül. Red Hot Chili Peppers még megelőzőleg a munkásság majdnem kiteljesedése az 1992-es abszolút amerikai listavezető, az Under the Bridge. Egyébként mennyire érdekes, hogy ilyen dalt kellett írni a poplisták számára, hogy az alternatív rock győzedelmeskedjen és uralkodjon, ugyanis a Red Hot Chili Peppers soha többet nem került fel angol-amerikai slágerlisták listavezető pozíciójába. És ha már a legjobbaknál tartunk, második óra kezdődal Lenny Kravitz és az Are You Gonna Go My Way. Az igazi kezdés, ahogy említettem, 1991 és az It Ain't Over Till It's Over. Két évvel később Európában arat az Are You Gonna Go My Way, míg az előbbi az Amerikai Egyesült Államokban. Különböző földrészeken, különböző ütőslágerekkel kell bemutatkozni. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, ebben a két órában szombatról szombatra és a vasárnapi ismétlésben. És a mai alkalommal csak a 90-es évek legjobb rockzenéi, az alternatív rock korszak keveredve a populáris és a modern rockkal. Goo Goo Dolls jön, a Name 1995-ös, az Iris 1998-as. Ha valaki azt gondolná, ezzel a két dallal örökre beírták magukat a rock történelembe, hát majdnem igaza van, de a Goo Goo Dolls azért több slágert is megjelentetett az amerikai slágerlistákon, majdnem egy évtizeden keresztül. Tény, hogy ez a kettő lett a leg-leg-leg. A Name azért, mert 94-ben jelenik meg, és tomboló siker minimum fél éven keresztül, sőt az alternatív rockok egyik legjobbja, ekkor ismeri meg a világ a Goo Goo Dolls nevet. 1997-ben azonban elkészül a City of Angels, vagyis az Angyalok Városa című film Meg Ryan és Nicolas Cage főszereplésével, ennek pedig a fő number one zenei betétje lesz az Iris. Így aztán a Goo Goo Dolls 3 évvel később is beírja magát a rock történelembe, sőt, vezeti az amerikai slágerlistát a film fő zenei betétjével. Goo Goo Dolls Double Play a Rock Lexikonban. Most!

0: 103.9 Rock FM.
1: Amikor a punk rock találkozik az alternatív rockkal. A Green Day egy amerikai punk rock együttes, a hivatalos megnevezés szerint 1989-ben tűntek fel az 1000 óra című kislemezükkel. Elődjének tekinthetjük a két alapító tag előző formációját, a Sweet Children együttest, amelyet elég fiatalon, alig 14 évesen alapítottak. A Green Day legsikeresebb albuma az 1994-ben kiadott Dookie, melyből világszerte 20 millió példányt adtak el, ezzel nagy hírnévre tettek szert. Ezután már csak 2004-ben jelent meg egy újabb album, és hát sikerült hasonló népszerűséget hoznia, mert hogy 10 évet várt rá a világ, de világszerte 15 millió példányban kelt el. Összesen 65 millió példányban keltek el az albumok, ebből 24 millió csak az Egyesült Államokban. A Green Day az elmúlt percekben a Basket Case-el jött, 1994 óriási sikere. Goo Goo Dolls Double Play még megelőzőleg. Először is a Name című dal, amely 1994-ben jelenik meg, 95-ig tomboló siker alternatív rock műfajban, és hát persze a poplistákon is. Miközben a Goo Goo Dolls-t megismeri az egész világ, és a még nagyobb durranás csak ezek után jön. 1997-ben a City of Angels című film főzenei betétje, a sláger egy év múlva 98-ban érik be, és Iris címmel vezeti az amerikai slágerlistát. A Rock Lexikonban a mai alkalommal 90-es évek minden mennyiségben, a 90-es évek jellemző rockzenéi. Alapvetően a műfajt úgy hívjuk, hogy alternatív rock. Az alternatív rock egyébként britpoppal keveredett, például a Szigetországban, Britanniában. Liam és Noah Gallagher ekkor bontogatják a szárnyaikat. 90-es évek eleje, a kezdő sikerek, 90-es évek közepe a Wonderwall, amely mindent visz, mint siker, és még bekerül az amerikai top 20-ba is. Az Oasis-szel kapcsolatban egyébként három óriási sikert szoktak emlegetni, a már említett Wonderwallt, a Don't Look Back in Anger-t és a Champagne Supernova-t, miközben az első angol listavezető slágerük az 1994-es Some Might Say.

103.9 Rock FM. Enélkül a dal nélkül sincs rock lexikon, enélkül a dal nélkül sincs 90-es évek és alternatív rock, hiszen a magyar csapatot úgy hívják Üllői úti Fuck. Magyar alternatív rock zenekarról van szó. Óriási meglepetése már 1988-ban megalakultak. Az együttes neve Szántó Gábor énekes fejéből pattant ki, aki egy elírást talált az Üllői úton lévő Kosztolányi emléktáblán, majd újra értelmezte az ott található szót. Az első nagylemezt 93-ban adták ki, amely egész egyszerűen az egyes címet viselte. Második albumuk 96-ban jelenik meg, ezek a lemezek saját kiadásúak, 97-ben jelent meg a harmadik lemez, amelyet két évvel később 1999-ben a Polygram pár számnyi változtatással újra megjelentetett. Örökre beírták magukat a magyar rock történelembe pontosan ezzel a dallal. A címe Esküvő. Nirvana még megelőzőleg és a Smells Like Teen Spirit, ha nincs ez a dal, akkor talán az egész mozgalom nem indul el, amelyet úgy hívunk, hogy alternatív rock. Persze ehhez kellett a 80-as években a készülődés, hiszen Kurt Cobain már nagyon-nagyon készült arra, hogy a Nirvana-t csatasorba állítja. Szerintem nem tervezte, hogy mindez a 90-es évek elején történik, de innentől kezdve, miután elmúlnak a 80-as évek és jönnek a 90-es évek, alapvetően megkülönböztetjük egymástól a populáris rockot és az alternatív rockot. Az elképesztően ütős dal 1991-ben a későbbi MTV díjas megasláger, a Smells Like Teen Spirit, máig a Nirvana leg-leg-legje. Miközben az Oasis is készülődik a 90-es évek elején, 1994-ig annyira beérnek, hogy az első angol listavezető lesz a Some Might Say, és csak ezután követik olyan szuperslágerek a pályafutásban, mint a Wonderwall, a Don't Look Back in Anger, vagy a Champagne Supernova. A mai speciális rock lexikonban a folytatásban a No Doubt Gwen Stefani énekhangjával. Eredetileg ska zenekarként alapította meg John Spence, Eric és Gwen Stefani. Első albumuk 92-es, és hát saját nevükről nevezték el, No Doubt címmel, de nem aratott sikert. Az 1995-ben kiadott harmadik nagylemez, a Tragic Kingdom, már gyémánt lemez lett, míg az albumról kiadott harmadik kislemez, a Don't Speak, összesen 16 hetet töltött a Billboard magazin 100 legnépszerűbb száma között. 2004-ben Gwen Stefani úgy döntött, hogy elhagyja a zenekart és szóló karrierbe kezd, az alternatív rock éneklése után óriási meglepetésre az R&B műfajt választotta, a zenekar egyéb tagjai egyébként is kacsingattak más stílusok felé, nem csak az alternatív rockban szerettek volna sikeresek lenni, de míg a zenekarnak nem nagyon jött be a váltás, Gwen Stefani rendkívül sikeres lett. És a világslágert, a Don't Speak-et mindenki ismeri, de előtte volt még egy óriási durranás, tulajdonképpen ennek a dalnak köszönheti a széles ismertségét a No Doubt. Ez a Just a Girl.

0: 103.9 Rock FM.
1: Enélkül a dal nélkül sincs rock lexikon, enélkül a dal nélkül sincs 90-es évek, de Alanis Morissette még megelőzőleg és a Head Over Feet rendkívül érdekes a karrierű, a 80-as években popzenével és diszkózenével foglalkozott, kanadai énekesnő létére, majd a semmiből 1994-ben jön, lát és győz. Az akkori album címe Jagged Little Pill 40 milliónál is nagyobb példányban fogy, MTV videódíjas például az Ironic című kislemezért, illetve a dalhoz tartozó videóért, és egyébként is olyan slágerek még a Jagged Little Pill albumról, mint az imént hallott Head Over Feet. Alanis Morissette egyébként folytatta a karriert a 90-es évek végén, és még a 2000-es évek elején is. És még a No Doubt Gwen Stefani ének hangjával a Just a Girl az albumról, melynek címe Tragic Kingdom, a No Doubtnak 1992-ben nem ment a szekér, a 90-es évek elején nem ment a szekér, a 90-es évek közepén világsláger lett a Just a Girl, és persze a mindent vívő Don't Speak. Lassan-lassan búcsúzunk a mai speciális kiadástól a Rock Lexikonban. 1990-es sikerek minden mennyiségben, és az alternatív rock tombolása ebben az évtizedben. De hagytam egy különlegességet még utoljára, mert hogy a Journey után is volt élet. A West Coast rock és a populáris rock keveredése a 80-as években, na de elmúlnak a 80-as évek, és elmúlik a populáris rock. Mi lesz belőle a 90-es években? Journey nélkül The Storm, és hogyha figyelmesen hallgatjuk a csapatot, illetve a most következő dalt, akkor nagyon is hasonlít a stílus, de még az ének hang is. Bob Marlett írta ezt a dalt 1991-ben, és mégis majdnem 3 évet kellett rá várni, hogy óriási siker legyen. A The Storm dalával búcsúzom, a dal címe I've Got a Lot to Learn About Love. Klavancse Krisztián vagyok, és a Rock Lexikon mai különleges 2 óráját egy hét múlva egy újabb 2 órás adás követi majd.

Klasszikon. Klamancsek Krisztiánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Nagyon szuper vasárnap délután, hála mindenkinek, megkezdtük, ez már a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Tomancsa Krisztiánnak köszönjük szépen a Rock Mexikont. Na de most, nincs megállás, nincs duma, csak a legjobb rockdalok. Since You've Gone a Rainbow-tól. Ja igen, ha lenne bármi infónk, akkor pedig 20999

Ez volt a Bikini és az Agy helyett itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig a Scorpionszal megyünk tovább, akik érkeznek majd hozzánk is ide Budapestre, méghozzá június 20-án. A helyszín az MVM Dom lesz. Ha mennénk, akkor jó bulit. Nem mondja senki, nem szóltam. Sőt, még hangolódunk is. Still Lying You. Ez most a Next It The Rock-on.

0: közlekedés.
1: Van egy-két lezárás a városban, például a 18. kerületben a Fedezék utcában, aztán hasonló még a helyzet a 11. kerületben a Kemenes utcában, és van egy végleges lezárás a 6. kerületben a Kármán utcában, úgyhogy semmiképp se közlekedjünk rutinból.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

a 103.9 Rock FM-en. És hát túl az első órán, lassan, még befér az Aerosmith klasszikusa What This Way, amivel lezárjuk az órát, de pánikra semmi ok, a következőben pont nem fajtatjuk.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

15 óra után vagyunk, 8 perccel. Hálom mindenkinek. Ahogy ígértem, folytatjuk a rock hétvégét itt a 103.9 Rock FM-en. Ebben az órában is csak a legjobb rock dolog, és aki hozza őket, én vagyok Schubert Krisztián. Cserébe pedig várom az infókat, üzeneteket. Bármi van, az SMS Viber 20 999 103.9. Köszönöm!

Ez volt az Omega és a Petroleum lámpa itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még a Next előtt a szokásos névnapozás, ma duplázunk. Pálma és Ármin névnapok vannak, úgyhogy hölgyek, hatalmas készcsók, srácok, megy a pacsi. Na meg Isten éltessen még mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Övék a Next, Guns N' Roses, Don't Cry. Most itt a Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Egy lezárás nehezíti a haladást a 6. kerületben a Szondi utcában. Mindenképpen kerüljünk. Aztán útszűkület van a 3. kerületben a Raktár utcában. Ezeken kívül pedig van egy sávlezárás a 4. kerületben a Pozsonyi utcában. Úgyhogy csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Alice Cooper és a Poison itt a 103.9 Rock FM-en. És hát zárjuk az órát. Another One Bites the Dust, Dancing in the Dark szombat. Ezek pedig a következő óra tartalói. Viszont mindezek előtt még itt a My Soway.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

16 óra után vagyunk 8 perccel. Hála mindenkinek. Vörök tovább a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Velem Schubert Krisztiánnal, a legjobb rock dalokkal, és természetesen az infókkal, üzenetekkel, úgyhogy továbbra is várom. Az SMS Viber 20999 103.9. Minden jöhet. Mint ahogy jön a Next is. Queen, Another One Bites the Dust. Most itt a Rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évek

Ez a 103.9 Rock FM. Edda, minden sarkon által már, ez pedig a Next. És hogy a kövi sarok hol lesz? Ér Mihály falván, méghozzá május 17-én. És a kövi koncert helyszín ott lesz. Aztán van még egy időpont a májusra. Május 31, Zsámbék. A Menning Bárbékre akkor jó volt.

0: közlekedés.
1: Időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton. Aztán van egy lezárás az 5. kerületben a Balaton utcában, valamint egy egyirányosítás nehezíti a haladást a 11. kerületben a Kánai úton. Úgyhogy figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

All day and all of the night. Itt a 103.9 Rock FM-en. És ez ma is így lesz, ne felejtjük 20 órától a Rock the Night. Na meg még egy-két óra vissza van a Rock hétvégéből is. Meg egy track ebből az órából. R.E.M. Losing My Religion. Aztán a következő óra startolója a Symphony of Destruction lesz. Pár perc és hozom majd ezt is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

17 óra után vagyunk 8 perccel. Továbbra is nagyon varázslatos vasárnap délutánt mindenkinek. Ez a Rock Hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. És várom az infokat, üzeneteket. Már okozunk csalódást? Az SMS Viber 20999 1039. Köszönöm szépen. Közben pedig zene. Whitesnake, Here I Go Again. Most itt a rockon.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

akkor most jól megkapod. Ez a 103.9 Rock FM. És hát még a kövi előtt egy-két üzenet. Dübörög a Rock FM a Bolognában is. Ezt a Gianótól tudom. Köszönjük szépen. Aztán jött még egy ilyen név nélkül. M1 bevezető, kicsit lomha, de amúgy járható. Köszönjük ezt is. A van hasonló 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a második kerületben a Gábor Áron utcában, úgyhogy érdemes lehet kerülni. Aztán útszűkület van a 8. kerületben a Múzeum utcában, valamint van még egy sávlezárás a 22. kerületben a Bartók Béla úton. Kisebb-nagyobb torlódás lehetséges, legyünk türelemmel és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a To Be With You itt a 103.9 Rock FM-en. És hát zárjuk a vasárnap délutánt. Jön a Wood, aztán még két óra a mai rockét végéből, de továbbra is csak a legjobb rockot közül szemezgetek, úgyhogy tessék maradni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

nagyon szuper vasárnap estét, hála mindenkinek. Zártuk a délutánt, viszont még nincs vége a rock hétvégének. Pörgünk tovább a stúdióban, Schubert Krisztián. 20999-1039, ez pedig a hívható SMS és Viber, de úgy van, élünk is, infokukac.rockradio.hu. Ezekre lehet pötyögni. Addig pedig már is jön a Queen, valamint a Hammer to Fall. Most

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

Ez volt a Survivor és az Eye of the Tiger itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig bikinizünk, akik legközelebb május 16-án lépnek majd színpadra a helyszín Vác. Aztán van még egy időpont a májusra, 24-én a Siófoki plázson csapatják majd. Ezek vannak májusra. Ha mennénk bármelyikre, akkor nagyon jó szórakozást. Hangolódunk, itt az Olcsó Vigasz.

0: közlekedés.
1: Korlátozások vannak a 7. kerületben a Modács Imre tér környékén. Ezen kívül pedig időszakos korlátozás van az Árpád-Fejedelem útján, és van egy lezárás a 2. kerületben a Labanc úton. Ha tehetjük, akkor kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. És hát jön az óra végé klasszikusunk, Bon Jovi, It's My Life, amivel lezárjuk az órát, aztán megkezdjük a mai rock hétvége utolsó 60 percét, de lesznek még jó rockdalok. Are you gonna go my way, a magam útját járom, Back to the Bone. És ez csak egy-két track.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

megkezdtük a mai rock hétvége utolsó óráját. Hála mindenkinek továbbra is nagyon szuper vasárnap estét. Ez a 103.9 Rock FM, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. És már mindig várom az infokat, üzeneteket, életjeleket, hozzám szólásokat, bármit. Jöttek az ajánlások is. Az SMS és Viber 20 999 103.9. Addig pedig zene, mindjárt jön a Metamorfózis az Omegától, de még előtte itt a Bad.

ez a 103.9 Rock FM. És hát még mielőtt lemennénk a strandra, ugye majd Jimmy Jamison és az I'm Always Here, ami a Baywatch betétdala volt, illetve nézzük, hogy strandidőnk lesz a jövő héten. A hét elején nem, holnap és kedden többnyire felhős, sőt esős időnk lesz egy 18 fokos délutáni maximummal. Aztán szerdán és csütörtökön lesz némi napsütés, a csúcsok 19 fok környéken alakulnak majd, a hétvége felé pedig visszatér a felhő és az eső is. A hétvégi csúcsok 20 fok környéken lesznek majd. Ernyő legyen!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a 13. kerületben a Fáy utcában, úgyhogy csak óvatosan. Aztán sávlezárás van a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál, és van még egy infó, mert sávlezárás van a 10. kerületben a Gergely utcában is. Ha lehet, akkor inkább kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

ez a 103.9 Rock FM. És hát ennyi volt már a rock hétvége, úgyhogy jön a záróakkord. Animals, House of the Rising Sun. De nem állunk meg itt. Perceken belül startol a Rock the Night. A kezdés Billy Idol-é lesz majd. Dancing with Myself. Ezzel kezdek.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

there. Ez már a Ragnite. Hello mindenkinek, nagyon szuper vasárnap estét. Pörgünk tovább itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban egészen éjfélig Schubert Krisztián, és hát még mindig várom az infókat, üzeneteket, úgyhogy ha van bármink, akkor osszuk meg az SMS Viber 20999 103.9. Köszönöm szépen. Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Ez pedig a Next.

ez a 103.9 Rock FM. És most hazaira fordulunk, jön a Hooligans, akik még négyszer koncerteznek ebben a hónapban, legközelebb május 17-én Kiskörösön, aztán május 22 Beled, május 23 Berettyóújfalu, majd május 24 Sopron. Ezek a kövi turné állomások, ha mennénk bármelyikre, akkor nagyon

0: közlekedés.
1: Egy lezárás nehezíti a haladást a 6. kerületben a Szondi utcában. Mindenképpen kerüljünk. Aztán útszűkület van a 3. kerületben a Raktár utcában. Ezeken kívül pedig van egy sávlezárás a 4. kerületben a Pozsonyi utcában, úgyhogy csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

a 103.9 Rock FM. Red Hot Chili Peppers, Other Side, ez pedig az óra vége. Ezzel zárjuk most az első Rock the Night-os órát. Viszont van még vissza bőven, úgyhogy aki teheti, tartsa velem a folytatásban is. Ugyanilyen hangulattal jövök vissza.

21 óra után vagyunk 10 perccel. Hello mindenkinek, ez továbbra is a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. És hát ilyen kis chilles, lightosba toljuk tovább az estét. A stúdióban Sovert Krisztián, 20999 a 103.9, ez pedig a hívható SMS és Viber, amire kb. Jöhet minden. Mint ahogy jön a Next is, ez már az It's Not Enough. Most itt a Rockon.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt a Korál és a Homok a szélben, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát ezt most a Def Leppard-dal folytatjuk, akiknek jött ki új trackje. Csak mondom, és erről bővebben lehet is olvasni a weblapunkon www.rockradio.hu. Ja, és online is lehet hallgatni minket. Csak mondom.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy-két lezárás a városban, például a 18. kerületben a Fedezék utcában, aztán hasonló még a helyzet a 11. kerületben a Kemenes utcában, és van egy végleges lezárás a 6. kerületben a Kármán utcában, úgyhogy semmiképp se közlekedjünk rutinból.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

minden más lesz még. Ez szólt itt a 103.9 Rock FM-en. És hát jön az Iron Maiden így az óra végére, ugyanis lassan fél távnál a mai Rock the Night, de ugyanennyi még vissza van, úgyhogy aki teheti, mindenképpen tartson velem. Innen folytatjuk.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

elkezdtünk egy újabb zenei órát. Hello mindenkinek! Folytatjuk a vasárnap estét, ez a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban Schubert Krisztián, a tracklistában pedig továbbra is csak a legjobb rock dalok. Mint például a Simple Man. Ezzel folytatjuk most. Aztán jön majd a Gyere őrült is. Na meg záporozhatnak az infók, üzenetek. Ha van bármi érdekesség, akkor az SMS és Viber számunk 20 999 1039. Az e-mail pedig infokukac@rockradio.hu.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. És most egészen 89-ig megyünk vissza, amikor kijött a Freedom album, és azon a Rockin' in the Free World. És plusz érdekesség, hogy a koncerteken Neil Young sokszor akár 10 percig is elnyújtja a tracket. Nálunk most az eredeti jön.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

Ez volt a Queen és az I Want It All itt a 103.9 Rock FM-en. The Doors, Riders on the Storm, ez pedig a kövi, és hogy lesz-e vihar a jövő héten, hát az nem is, viszont eső bőven. Holnap és kedden többnyire felhős, sőt esős lesz az ég felettünk. A délutáni maximumok 18 fok környéken alakulnak majd, aztán szerdán és csütörtökön lesz némi napsütés egy 19 fokos délutáni maximummal, és a hétvégére újra megjönnek a felhők, és esőt is jósolnak, úgyhogy biztos, ami biztos, ernyő legyen nálunk.

Ez volt Lenny Kravitz és az American Woman itt a 103.9 Rock FM-en. Még egy track, Hard to Handle, aztán meg is kezdjük a mai utolsó 60 percet olyan remek dalokkal, mint az All Star, a Szenvedély, vagy épp a Living on a Prayer. Ez lesz majd a kezdés. Egy szó, mint száz, érdemes maradni. Hey!

is kezdtük az utolsó órát. 23 óra után vagyunk 9 perccel. Varázslatos vasárnap estét mindenkinek. Ez a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig még ebben az órában Schubert Krisztián. És még mindig lehet üzenni. Az SMS Viber 20999 1039, az e-mail pedig info@rockradio.hu. Ez már pedig zene. Már is jön a Hero Chad Krügeréktől, viszont még előtte a Bon Jovi klasszikusát hozom. Living on a Prayer, ahogy ígértem.

Ez volt a gép és a hős lettél itt a 103.9 Rock FM-en. Kenny Loggins, Danger Zone, ez pedig a Next, viszont még előtte egy fontos promó, ne felejtsük el jövő héten is Rock Lexikon. Klamancse Krisztián szombaton délután 6-tól este 8-ig, vasárnap pedig déltől délután 2-ig készül majd rengeteg infóval, na meg hozza a legjobb dalokat.

ez a 103.9 Rock FM. És hát pörög a hajrá itt a Rock the Night van, ugyanis lassan a műsor a végéhez közelít. You Really Got Me, Ahová Lépsz, Big City Nights, Szabadnak Születtem. Ezek még biztosan jönnek. Na meg most a Rammstein klasszikusa, Du Hast, amit időközben már el is pöcköltem itt a rockon.

Du hast mich. Du hast mich.